0: maye, kwalu maye, fakoli nisi jata resu nyaboro kwena, kudoya koko kakale fajamana mina, doya koko kakale muso minala, sunjaluro borila, sumaworo kante borila.
1: Rastafari Tiken Jafakuli, spécial dédicace à la radio Z 958. Rastafari Tiken Jafakuli, Rasta Shock, Rasta Shock, Rasta Shock.